mura abele sibeme mura yegembe ide kona mama oh abele sibeme twa yegembe ide mami koporo mami koporo abele sibeme twa yegembe ide